zavili ni smiha ni. Ma jasen je dan, zajno grem van, do prasan okna, dobar je dan, čista košulja.